0: Radio Vek.
1: Radio Vek. Radio Vek.
0: Radio Vek.
1: Radio Vek.
2: Dolly Parton. Radio Vek.
3: Hello, hello, hello.